0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel kész. A szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz.

fiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bazontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: a 80-as. Kilencvenes. És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Pitangó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak diszkó galaktika.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: keverget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és

this.

Mr. Stuart Kershaw.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok.
3: When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
2: Bitom jó rádió.
1: Mi így szeretünk.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lutonel Rádió.
3: Lutonel. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél, tudhatsz
7: még több zene.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis fülös Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: mások csak beszélnek. Beszélnek. Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, de...
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

kicsikét szűk a világ nekem, keresem bennem még a helyem, nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehallok.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősüsi a sárkány? Ezt az égést, már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen, Pinocchio.

0: me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: İspan. Hot eski.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, dicsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Mi szél hozott, mondszáres, mi vajon a szíve?
6: Terve.

Hello, hello, hölgyekrök, ez itt a Bitangyó Rádió, benne már a Fafejű Fafejű Pinocchio egészen 18 óráig. Ez itt a megszokott műsor, kérem szépen a slágereken, 45-ös fordulaton, egészen 18 óráig. 2026-ot írunk, kérem szépen, benne vagyunk ugye már az év első felében. De annak is már a vége fele járunk, hiszen ugye június 8-a van, hétfő. Here come the sun, the gain, vagyis itt jön a hang újra, és újra ugye hétfől hétre, illetve hétfről hétfőre. Ugye egyelőre a háttérben vannak inkább a hallgatózók. Hiszen már nem volt ugye beírva a fafejű adásban. Az utolsó néhány percben eldőlt, hogy aztán mégis beugrom a helyemre. Szóval szépen tessék, jön, itt vagyok. Lásd csodát, életre kelt Fabába, a Bitangyó Rádióban. Egészen 18 óráig. 1982. Love Deluxe, Here Come the Sun, The Game, vagyis itt van a hang újra és újra. Hétről hétre, hétfőről hétfőre. Amely igazi emlék, muzsika egyébként Tucca Józsi barátom emlékére. Szóval ő volt annak egyre a mentorom, úgymond. Like ő volt a tanárom. Like vagy én neki. Oda-vissza. Na jó, nem. Szóval neki volt ez egy YouTube muzsikája, kérem szépen a Love Deluxe és a Here Come the Sound Again. Így jön a hang újra és újra. Bitangyoradio.com. Benne a slágereken, 45-ös fordulaton. Benne a Fafejű Fafejű Pinocchio egészen 18 óráig.

egyelőre egy álmos hétfő délután. Ugye sokan a munkában, sokan a munkából, sokan persze munka nélkül. Vagy éppen megérdemelt pihenőjét töltik, ugye ott van ehhezen a csodás hétfői napon. Igaz, kérdésem? Na látod, kérdésem? Csak kellett emlegetni. Szóval kérdezni, hogy a hétfő van, akkor a délután elindul a Bitangy Rádió élő műsora. Oh yeah! Már nem győztem vigasztalni az orkát. Hogy hol a tekergő, hol a tekergő? Szóval ébresztő Magyarország! Ébresztő magyarok a nagyvilágban! Ébredjék álmából a világ! Milyen mázlin van, gyerekek? Hát hétfő van. Gyülekezünk, gyülekezünk. Aztán megyünk felvonulni.

Hölgyeim, uraim! Akkor irány kérem szépen egészen pontosan a jó meleg Jamaica. Ez a Bitangyó Rádió. Benne az On Air nevű formáció. Mama Goes Jamaica. Gyerünk, mama! On Air.

adásban Christopher az On Air nevű formáció. Mama Goes Jamaica. Jó melege. Napfényesi Jamaica. Mert mint tudjuk, hogy Jamaica nem csak a jamaicai.

mindjárt jön Dutyi Dili is, már csak várjatok. Az is sorba áll a puszér majd. Mert ő a Don Juan. Na, kérem szépen, bitangyorradio.com, benne a Fafejű Fafia Pinocchio egészen 18-ig, benne pedig a slágerek 45-ös fordulaton. Benne pedig érkezik egy Bobby Orlando által menedzselt női formáció. Kopasz Barátom egyik nagy kedvence, a The Flirt. Well as those.

Vulevú, bizony Rádu Menetát, ugye a Bob Orland által menedzselt, mindegyik francia The Flirts. Ezekhez 85-ben járunk, ugye

0: egy biztos kérem szépen, hogy ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örő, egy boldogtán, egy öröti boldogtán.
0: Baltimore.

Hát, kedves Mázli, könnyű a szerelem, csak meg kell találni. Loving in Easy. Ez van a Scotch felvétele.

0: Éledezünk, éledezünk, kérem szépen, bitangyorradio.com. Egy weboldal, melyeként hamarosan elkészül. De a chat persze működik, kérem szépen, tehát te lehet jönni. bitangyorradio.com per chat. Jönnek a sárgák. Ugye az ott a sketch felvétele, a Disco Band után pedig ugye ez már egy újabb próbálkozás volt a felvétel, illetve a formációnak. Living in Easy by Sketch. bitangyorradio.com. Ugye 1980-ben járunk, hogy ilyenkor már minden formáció nekiállt, ugye a kettőszámos sikerét följebb tornászni a slágerlistákra, így járt ugye ezzel a Rigére is. Ez már a Rigére kettésre, kérem szépen, hogy a Vamos a la Playa után pedig ugye ez már a felvétel.
1: L'estate sta finendo.
0: L'estate sta finendo.
1: È un anno se ne è.
0: Rigére.

nincsen jelentős, annyi, hogy azok vannak jelölve, hogy az évek úgymond. Ők ugye régebbi felhasználók. Na, ugye régebbiek már csak ugye a lilák.

Hát kedvesek, Kata, te magsz az irítségtől leszel a sárga? Szóval vitangyoradio.com. Hát gyere, csatlakozz te is hozzánk. Légy részes eme csapatonak. Egy rádió, amely több mint 8 év ugye már önállóan működik. És persze előtte meg a nyív BitTorrent oldalán. Hát Zorka, meg is kell neki élni. A rigére kettese, tehát kellene szépen ugye a Vamos a la playa után egy újabb próbálkozása.

Na figyelj, Mázli! Csak neked, csak most! Egy csinos fiatal lány. Pretty Young Girl. Ez van ott a címe. Bad Boys Blue.

Átkedés már, ugye 95, akkor mondani pontosabban a 85-ben járunk. Egy zenei korszak, amely bizony-bizony, és annak zenei még bizony jó pár évige. Föntartják magukat, kérem szépen. Nem mondjuk az örökzöld slágerek. Evergreen mondja az angol. BritannyaRadio.com. Bad Boys Blue. Pretty Young Girl.

Na akkor rövessünk gyorsan számot a csetfalon. Tornasorba fejlődj. Előre a kicsik, hátra a nagyok. Itt fordítva van, ugye, úgy látom, hátul vannak a kicsik, igaz, Zorka? Itt van velünk Kata. Hol van a Bubu család? Úristen! Itt van a Mázli. Hát te mekkora Mázli. A csöknek legalábbis úgy gondolom. Itt van a Nefertiti Pista 67, itt van Suncorgó. Itt van a Szürke Kisegér. Itt van a kedvesem Zorka. Pretty Young Girl. Bad Boys Blue.

Na vigyázz, Mázli! Megjött a konkurencia Ducsidili személyében. Egy igazi klasszikus, különösen szépen a 85-ből, Fancy és a Bolero.

Hát uraim, íme nektek egy japán lány. Kimono, Japanese girl, Maxime. Hát kedves kisegér, képzeld, azt kérdezem, Zorka, hogy néz neki a szürke kisegér, azt mondja sárgán. Mikor te szürke vagy. Hogy néz neki sárgán? Egy szürke kisegér.

Azért lenne egyébként lila és nem sárga, mert lila jobban néz ki a szürke, tudod? Na, Japanese Girl, Maxime.

úgy látom, Szürke Kísérő sok embert izgat, hogy te milyen szín szeretnél lenni. Maxim és a Japanese Girl Crimson a Bitangyó Rádióban. Na akkor pillancsunk bele ebbe az éjszakába. Úgy bele a közepibe. Silent Circle és a Touch in the Night. Érintés az éjszakában.

0: Hát ez itt van az kedves Máz Liberékén, szegényt Nefertiti teljesen elnyomjátok. Nem tud szóhoz jutni. Csak kamillázik. Ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örő, egy bórottán. Egy öröti bórottán.
0: Köszi, kedves barátom! Adunk, adunk! Adni jobb, mint kapni, azt tartja a mondása. I feel for you.

legendás korszak, legendás felvételek remszével itt a Műtangyó Rádióban, Silent Circle és a Touch in the Night. Ugye bombaként robbantod a felvétel a listákon. Igazi dance music.

zenehatárok nélkül. Irány a moziba be. Hát gyere, Rozi. Irány a mozi. Silicon Dream. Jimmy Dean szereti Marilyn-t. Hát megjött a bubukám is. Reméljük bubuni a háttérben. Kész sok Melinda. John Wayne rides again through the Rio Bravo. Psycho killer goes. Látod, drágám, alakulunk, mint pupos gyerek a prés alatt. Hey, tartja a mondása. Birds give

No, kérem szépen, bitangyorradio.com, egy rádió hatalak nélkül benne a Fafejő Fafejő Pinokio egészen 18 óráig. Azt, hogy érkezik, most hozzátok, hogy a 18 órától Little Lion és a Hevesen vegyesen című műsor, és hogy őt követi majd 20 órától szokott időben Szil és a Rockvillám. Ez vár rátok, amin a folyamán. Egy feldolgozás. Mick and Pat. Egy Ziegler Band féle feldolgozás. A Let's All Chance.

egy feldolgozás az elmúlt néhány percben. Mick and the Pet és a felvétel a Let's All Chance a Műtangi Rádióban. Egyesült Királyság, ő már Kimbald, és a You Came.

itt a rádió ősen rátok, kedves Misi barátom, hiába. Egyébként nem hiába, ugye festetik az ördögöt a falra. Megjelent ugye maskora is. Itt Joe papának. Gypsy Kings és a Bamboleo. Rátok, kedves Mázli, lehet tovább gyűjtögetni a puszikat. Érkeznek a hölgyek.

egy kis olasz italodiszkó, egyveleg a Bitang Rádióban. Dolce Vita. Édes élet.

egy kis olasz a dallamvilág a Bitangyó Rádióban. Dolce Vita Mix. Ben ugye olasz előadók slágerei a Bitangyó Rádióban. Igaz, Wolfi?

0: Hogy van még sok platform? Na kérem szépen, bitangyurradio.com. Egy rádióhatárok nélkül.
1: Egy örül, egy boldottán. Egy öröti boldottán.
0: Inner City és a felvétel. A Good Life.

0: хотите гласность? Вы хотите перестройка?
1: Orosz nyelvhez kérem szépen kezdjük a Bitangyó Rádióban. Ugye ez már Garbo felvétel és a Perestroika.

0: перестройка. Да, да, да, да, да, да. Танцуем перестройка. Перестройка.
1: Na, kérdez, hogy angol helyett, ugye ezúttal ugye orosz nyelvet kapott hallató a Bitangi Rádióban, ez a Garbo felvétele és a Perestroika. Érkezik a hölgyek egyik nagy kedvence, kérdez szépen a 80-as évekből, nem más, mint Rick Astley és a felvétel She Wants to Dance With Me a Bitangi Rádióban.

Hát akkor te is sokáig voltál távol, úgy látom. Ja, közben megjelent már a chat falon a következő kettőről műsor a házigazda Little Lion, hiszen 18 órától egyébként hozzátok ugye a Hevesen Megyesen című műsorával. She wants to dance with me, Rick Astley, egy Stock Aitken Waterman által felfedezett turiember. Most pedig érkezik egy magyar vonatkozású felvétel. 1988 ugye volt egy nyári, akkor mondani pontosabban egy téli olimpia. Seoul. Az olimpia. A darab pedig nem más, mint maga Mándoki László tollából származik. És persze Torkából. És ebben ugye partnere volt, kérem szépen, Csepregi Éva. Éva és Leslie. És a Korea.

Ugye ez már ennyi a felvétel és az örülök a flow. Bitangyorradio.com. Benne a fafejű Pinocchio, és persze benne a slágerek 45-es fordulaton. Benne ennyi és az örülök a flow.

egy duett. A Stokit Kem Waterman gyermekei, kérem szépen, Kylie Minogue és Jason Donovan, especially for you.

pihentető percek a Bitangy Rádióban, benne Bill Gary felvétele. Some girls, a ladies. Néhány hölgy. Néhány lány, hogy egészen pontosan hölgyé válik. Some girls, a ladies. Bitangy Rádió.com. Benne Bill Gary.

Egy rádió határok nélkül, ez a Bitangyó Rádió. Mene pedig a slágerek 45-ös fordulaton, Hanzi Zoltán a műsora, egészen 18 óráig.

Na, köszönöm szépen, bitangyorradio.com, ugye benne pedig ugye Dieter Boranis zenekara, a Blue System és az Under My Skin, és persze ugye már Blue System és persze Dieter Bohlen, akkor pedig... Irány Hollandia. Caroline Müller, vagyis C.C. Catch. Egy Dieter Bohlen szerzemény. És egy igencsak szemre való hölgy, kérem szépen a mikrofon mögött, ő tehát már a C.C. Catch és a House of Mystic Lights.

Hollandia, kérem szépen, Dieter Bohlen és persze CC Catch. És akkor adjunk még Vicsikét, azt mondja ezen a Dieter Bohlen vonalon. Leslie McCobb. Love is just a breath away. Egy Dieter Bohlen szerzemény, és egy Leslie McCobb előadása.

Ugye közben ugye Wolfi barátom elkezdtem, hogy elengedni kérem szépen a fekete-fehér kockás zászlót. Ez ugye lassan, de biztosan ráfordulunk a finishre, hiszen 18-ra érkezik már a Little Iron és a Heves Sem Egyesen című műsora. Egészen 20-ra, aztán pedig érkezik majd Szillé és a Rockvillám. Három különböző stílusú műsorvezetők, nem szépen három különböző stílusú műsor. Egy név, három előadó, kérem szépen, Dieter Bohlen, ugye Blue System, CC Catch, és lesz McCown. Mind a három egy Dieter Bohlen dalt adtak elő az elmúlt néhány percben.

aki azt tartja, a fáma ugye nincsen Pinocchio műsor Boniem nélkül, legalábbis hétfőn, az biztos. Egy Boniem Megamix. Daddy cool.

a kedves kacajka, szép estét neked is! Hello, Eddie! No, kérdezik, hogy akkor eleget tettünk ugye a kivásárnak, ugye, hogy nincsen, ugye Pinocchio műsor, szépen Bonnie M. nélkül. Egy Bonnie M. Megamix 1988-ban.

0: köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelés egyben neki tüntető figyelmetemel 2 órában. Érkezik 18 órától a Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsora. És persze őt követi majd a megszokott időben 20 órától a Szíl és a Rockvillám. Mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy öröti borotán.
2: Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Arrivederci.
3: Arrivederci.
2: Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen.
2: Adios.
3: Adios.
2: Au revoir.
3: Au revoir.

Real Story in the Beat on Your Radio Station. And when they don't know just what to believe, he opens doors with his gold. Egy baj van csupán, és a lemez nem található Maxiban. És bizony mellékkel is található egyébként kislemez formájában is.

hello, sziasztok! Csodaszép! Hétfő, kora estét kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. 2026. Június 8-a. 18 óra 4 perc. Köszönjük szépen Pinokiónak az előttem lévő titkos műsorát. Átszázó üzemmódban volt. Úgyhogy akit esetleg félrevezettem, hát sajnálom, ez van. Hozott anyagból dolgozok. De azért láttam, hogy szépen gyülekeztetek már 5 óra környékén. Ti is. Zalainak jó pihenést kívánunk, és ha teheted, akkor maradj velünk. És hát nézem, hogy kik vannak velem itt a Bitangyó Rádió chat falán. Megérkezett már tündérünk. Itt van velünk Szürke Kisegér, Pista 67, Nefertiti, Mázli, Maskura 67, Kinga, Kacajka, Edi, Bubu. A két robotunk, R2D2 és Bobby. A műsorvezető kollégák közül pedig Roni és az előző két óra kiváló házigazdája Pinokio.

Elkezdtek már a háttérben, és itt van velem Bida Erikám. Szia, drága, már várlak. Jó műsorvezetés, puszi-puszi ölelés oda is. Kis Gabink is beköszönt. Szia, Andi, jó műsorvezetést. Köszönöm szépen, neked pedig jó zenehallgatást. És oda is jár a puszi ölelés. És akkor szeretném megköszönni a cseteseknek, mindenkinek, aki jó műsorvezetést, jó adást kíván. Kívánok a következő két órához felhőtlen kikapcsolódás, nagyon-nagyon jó bitang, jó rádió hallgatás.

Ez a június 8-arról híres, hogy Medárd napja van. Aztán ilyenkor, ha esik, akkor 40 napig fog. Ha meg nem esik, akkor meg nem fog. Hát úgy tűnik, hogy a következő 40 napban cikcakkos időjárásunk lesz, mert van, ahol esett, van, ahol nem. De természetesen, hogyha van köztetek Medárd nevű hallgató, nagyon boldog névnapot kívánok, Isten éltesse őket sokáig!

tündérnek megéri bejönni a Bitangyó Rádió chat falára. Már ha itt van velünk kedves szürke kisegér, már is nyomja a tutit. Már csak 199 nap, 6 óra és szerintem már 53 perc, mert mióta én észrevettem, eltelt 2 perc.

Na hát a mai napba is bele kell vinnünk valamit, mert ez már az ötödik nap, igaz? Rátok is, meg rám is rám fér majd a pihenés. És most, amíg ilyen jó sokan vagytok, elárulom nektek, hogy szombaton 18-20 óráig, ezen a héten is itt leszek Tökszár előtt és Gébelen után. Viszont a héten nem leszek vasárnap, mert egy nagyon nagy ilyen astad, tehát ilyen óváros flokmárt lesz Regensburgban, és hát én nekem oda el kell mennem. Talán-talán ezután az öt nap után megbocsátjátok, ha jövő vasárnap nem leszek, illetve a héten vasárnap nem leszek itt. Itt van velünk viszont már Gardos Szilárd, és szia kis oszlán, csodaszép hétfő kora estét kívánok mindenkinek. Hát csodaszépet neked is, Szilárd. Puszi ölelés oda is.

héten egy csomó esemény fog történni a nagyvilágban. Nem csak nekem lesz programom, hát ugye Tikánknak lesz majd Metallica koncertje. De megkezdődik. Na, mi kezdődik a héten?

Kinga, figyel még, bár már elköszönt tőlünk a chatről. Hát örülök neki, holnap itt leszel, én mondjuk nem leszek itt holnap, de gyere. Hiszen holnap itt lesz veled majd Roni, illetve itt lesz veletek Kézi. Hajdon is megérkezett. Szépeket neked is. Szóval bizony, 2006. június 11-én megkezdődik a 23. futballvilágbajnokság. Remélem, hogy ettől függetlenül majd a nagy foci rajongók egy kicsit félfüllel itt lesznek velünk, és azért majd hallgatják a Bitongyó rádiót. Hát így csütörtökön nem leszek. Úgyhogy ma hoztam, ma megnyitom a foci VB-t, mit szóltok hozzá. Shakira, Bunaboy.

kíváncsi vagyok majd, hogy milyen lesz. Ez egy ilyen valami rendkívüli, lehet, hogy szokott lenni, csak én eddig nem követtem, nem vettem észre. Szóval csütörtökön megkezdődik a VB világbajnokság. És amit most hallotok Shakirától és Bunabojtól, a Dai Dai a hivatalos dala ennek a VB-nek. Én még mindig azt mondom, hogy a Waka Waka mindent vitt 2010-ben.

Itt van már velem, kedves Szituska és József, nagyon sok szeretettel köszöntünk, és hallgatunk, köszönöm szépen, puszi ölelés nektek is. Álmodozzunk, álmodni jó, Bitang jó, Rádió, Dario G.

És hát kedves Roni, maximálisan egyetértek veled, azt írta, hogy neki, őszintén megmondja, nem jön be a dal sem, nemhogy még úgy, mint VB induló. Egyetértünk, tehát én sem fogom játszani, de gondoltam azért a mai napon mindenképpen bele kell férnie ebbe az adásba, ebbe a műsorba. Mert azt írja, mostanában, ha megyek kirándulni, kulcstartó macikra vagyok rá kattanva. Hát akkor megmutatom, hogy milyen macis kulcstartom van, jó?

Ó, yeah, hát akkor egyforma kulcstartónk van. Legalábbis, ami az elvet illeti, ugyanazon az elven készültek a tiéd is, csak nekem csak egy van, a Neuschwansteini kastély van a macim pocakján.

Mondjuk én erre nem szeretnék rákattanni. Csak amikor Anna Marival voltunk együtt, akkor nekem már volt bögrém, volt hűtőmágnesem, mert ugye már sokat gyára voltam. És hát úgy voltam vele, hogy valamit azért csak kéne venni, és akkor jött ez a maci. Most meg ugye, mikor Tündérrel és Erikával és Istvánnal voltunk, akkor ittam egy kávét Neuschwansteini bögrébe, és vettem mellé még egy üreset is, és hát kaptak emlékbe egy-egy bögrét onnan. David Hasselhoff. Sweet Caroline.

hát csak emlegetnem kellett, itt van velünk Svájc is. Jó adás, szép estét, Lion, köszönöm szépen, neked pedig jó zenehallgatás. És szép estét, puszi ölelés.

bizony a Bobó bemelegítésnél ez a dal. Hát tudja Bobó, mitől döglik a légy a németeknél.

0: Roni azt mondja, hogy így van, legyen valami ritmus, ami felturbozza az embert. Digi Szatmár és Szakos Andi legújabb dala.
1: Lehet, hogy mégsem volt, viharként jöttél, de elhagytál.
0: Osztam. Barátkozunk ezzel is. Dam, dam, dam.

Hát ez a dallam, ez a dam-dam-dam-daram, ez nem rossz benne. De szerintem nem lesz egy nagy nyári sláger. Általában, hogyha találok új zenét, és már mikor másodjára hallom, mert ugye először meghallgatom, aztán ugye hozom nektek, és már itt veletek másodjára hallom. Ha nálam olyankor nem üt be, hogy ez az, de jó zenét találtál, Andi. Akkor az általában nem szokott jó zene lenni. Vagy hát olyan nagyon nagy zene lenni. No, bekerült egy jó pár nyári sláger is, hiszen hát tombol a nyár. 31 fok van már megint.

mágnest, és Tündi nézegette őket, és megjegyezte, hogy ezeket a szépeket miért ide lerakod? Hát mert fönn már nem fér. Rani mondja, hogy neki le kell szedegetni, mert a kicsi elkéri.

És megérkezett a Bitangyó Rádió chat falára már Tikánk is. Letelt a meló. Köszönöm szépen, neked pedig jó zenehallgatás, jó csetelés, jó rosszalkodás. Nem, Szilárd, nem tudtam velük foglalkozni, de nagyon szépen köszönöm, illetve a mai napon, mikor hazaértem, akkor belehallgattam, és hát örömmel konstatáltam, hogy nem baj, azt meg a mixek, mert hogy szét lehet azért majd végszükség esetén szét lehet őket szedegetni, csipkedni. Csak hát az egy kicsit babra munka, de majd remélem, hogy azért föléled majd az oldal. És hát majd találok. De köszönöm szépen a segítségedet. Hát ugye tegnap itt befejeztem a műsort, avval a mozdulattal lekapcsoltam.

Tikánk még nincs felkészülve a rosszalkodás, amely éppen beesett az ajtón. Megy az neked menet közben lendületből, csípőből, izomból. És egy szeretettel köszöntöm dr. Annát is, aki már landolt itt a háttérben. Neked is bitang jó zenéket, jó zenehallgatást, szép estét, puszölelés.

hogyha van lehetőségetek arra, láttok ilyet, hogy mézsör, és főleg olyan, hogy cseresznyés mézsör, akkor feltétlenül kóstoljátok meg. Én, aki nem vagyok sörös, nem különösebben, esetleg nyáron a nagy melegbe egy-egy radler, az is inkább, mikor bringázom, ugye, vagy citromos, vagy valamilyen gyümölcsös radler. De általában ugye gösszer citromos, és az olyan nagyon finom. Ez volt a reklám helye. Szóval, hogyha láttok mézsört, és főleg cseresznyés mézsört, tessék megkóstolni.

Don't break my heart. So, Thomas Anders.

Szóval, Pika, higgy nekem, flaskával elmész pisilni, iszol vizet, utána elmész a konyhába, megcsinálod a kávédat, beülsz a cset elé, hallgatod a zenét, kávézol is közben, nyomod az igét. Azt mondja, Tündi, hogy kukit teszik, egészségtelen, de finom. A mikorunkban ezt már nem másképp hívják. Hát, hogy ilyen, mit tudom, ilyen 4-5 éves korunkban még becézgetünk.

Mashkurak u bashkësi. Ndi asënjë, ej, më ka shlap dhe vojë. Írt nekem Erika, illetve hát küldött egy nagyon aranyos niniről egy képet, és azt írta, hogy megértem, hogy jó volt a tegnap jó képű társasággal, nekem ez jutott. De azért remélem, hogy aranyos volt a néni. Eva Max!

Amúgy egy Zsuzsa pörköltet a diéta alatt. Csak nem kenyére, hanem egy kis bulgurra. Sok salátával, vagy savanyúsággal. És ne vacsorára. Vacsorára nem eszünk ilyen dolgokat.

Az állati kanibálok gyönyörűséges türkisz kék színű lemeze pörög már a lemezjátszón. Animal Cannibals. A Budapest nyáron.

Stoff 2. Kettes, igen. És nem. Ez nem digitális, ez analóg. Ez lemez. Ott a kép, kedves Tika.

Öt katánktól a kérdés, miért kell a lemezt megmosni? Megáznak, nem? Nem, képzeld el, Kata, hogy van egy ilyen címkevédő plexi, amit a lemezek közé be kell helyezni. Szabadabb. Ezt is szeretem. De ezt most elengedjük. És akkor jön a bikini, amit már mutattam nektek, hogy a másik lemez sem csúnya.

Azt mondja Tika, ha és a kettőt egymásra rakod, akkor lesz zöld lemezed. Nem, zöld lemezem akkor lesz, ha veszek zöldet. De különben van zöldem. Azt mondja, egy Denhárom. Ilyen neon zöld. Tündér azt írja, hogy hétfőn kora esténként nem tud csinálni semmit. Ez most szemrehányás? 20 óráig vagyok itt veletek. 20 órától érkezik meg hozzátok Szil és a Rockvillám.

Szóval kedves Kata, legközelebb majd a lemezt mosok, akkor készítek neked róla fényképet, hogy hogy is néz ez ki. Nem lavorba, nem teknőbe, nem a mosógépbe. Van ennek egy speciális kis szerkezete. Meg van a hozzávaló folyadék, mert hogy az sem mindegy, hogy mivel mosol lemezt.

nem figyelték, kedves Tika, mert hogy volt kirakva az oldalamra ilyen lemezmosási dolog. Bár igaz, hát lehet, hogy nem azóta, mióta itt vagyok veletek tavaly március, hanem még előtte, de rendben, majd csinálok videót is. Most korának keveset, nyugisat, a tehetet tér vissza majd, hiszen Szil vár benneteket 20 órától.

és hát kéne hallgatnom ezt a lemezt. Már nem igazán tudok választani a zenék között, hogy melyik lenne még jó, és ezért hát már nem először hozom a hegyekben fenn. Ennyi, Andi. Ez egy teljesen snassz, fekete lemez volt. Ez meg egy csodaszép piros, amit szerintem már megint nem jó helyre raktam le, pedig szerettem volna nagyon.

0: 1990-ben alakult Emerton Díjas magyar rock együttes. Ugye mai napig aktívak, de sajnos az énekesük már ott fönn az égben dalol, az égi csapatot erősíti Bódi László cipő.
1: Repül a nehéz kő.
0: De ahogy szoktam mondani, én Boros Csabinak is szeretem a hangját.

Tündérünk azt írja, hogy az Ott várok rád is jó. A Hip Hop Boys-tól.

0: Egy-két lemezes. Album. Széhjelzésű oldala. Well, hello!
1: Én veled vagyok jobban, ahol állt volna lábad az...
0: És a bárhova.
2: Az első vonata, holnap elmegyünk, csak kérdezik, hova szól a jegyünk.
0: Balatoni északi part.

de bizony nem az Kata. Még mindig vinil lemezt pörgetek. És akkor hallgassuk meg azt a hip-hop boys-ot, ha már Tündér azt mondta, hogy szerinte jó az a zene. És hát igazad van, mert így már én is ismerem.

kis sárkányt is üdvözlök ott a háttérben, aki szadizza az én kis barátaimat. Mert hogy azt írja Musukánk, jó műsorvezetés, itt vagyok, csak kutyasú vickolás van. El tudom képzelni, mekkora a kutyusok öröme. Ott várok rád, meg itt Bitang Jó Rádió. Várok.

És hát azt írja Musuka, hogy szerintem most ők is azt éneklik, hogy húzzá vissza a hegyekbe. Igen, egy hétig otthon hagytad őket. Most meg fürdés. Van neked lelki világ?

nektek bitangok, adjatok valami életjelet. Csoda szép estét kívánok a következő két óra házigazdájának, hiszen itt van velünk már Szila Cseten. Szép estét!

És akkor részemről a mai napon szerintem az utolsó lemez, de hát tudjátok, nálam bármi előfordulhat. Bagosi Brothers Company, és a visszajövök.

0: Hatalmas puszim és ölelésem apusomnak is. Szia kis bundás, jó adit neked sok fület.
1: Ismerős határ.
0: Azt mondja, itt vagyok. Meg hát, bocsánat, lemezjátszóval dolgozom még, és közben érkezett a háttérben egy kérés kívánság is, azt is ide varázsoltam, és ilyenkor egy kicsit ugye lassabban veszlek észre benneteket, de tudod, mindenhol észreveszlek. Nagy puszi, nagy ölelés, köszönöm, hogy itt vagy!

tündérbe cserkészett itt a háttérben, hogy szívesen meghallgatnál. Hát akkor betettem a kedvenc számodat. Musus írja, yes!

van velünk már Mimikém is. Azt írja, két vödör Borsó társaságában. Ez elég babra munka. Estére Borsót fejteni, aztán elfáradnak a kis ujjacskáid éjszakáig.

0: az ön kedvencei. A 80-as...
1: Hát egy kicsit, bevallom őszintén, irigykedem, bár tudjátok, én azt szoktam mondani, hogy én

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Szóval jó kis zsenge zöld borsót azt nagyon meg tudnám enni. Valamelyik nap ugye Szilárd is ezt evédelt, és aztán kínálta. Hát aztán ugye apusom írja, hogy cseresznyézik, de lassan indul a megy. Musuka üzeni Mimikének, hogy borsózni fog a hátad. És ezt nem mondom. Nem olvasom be, hogy mit írt Mimike. Drágám, egy szabadba kerül. Lépjünk a gázra, hajtsuk a gépet, előzzük sorra a BMW-ket, az egész világ behódol nekünk, hiszen magyarok vagyunk, nyaralni megyünk. Magyarok vagyunk, nyaralni megyünk. Magyarok vagyunk, nyaralni. Na, visszatérünk a nyári dallamokhoz. Nyaralni megyünk. Magyarok vagyunk, nyaralni megyünk. Magyarok vagyunk. Monte Carlo. Magyarok vagyunk, magyarok vagyunk, magyarok, magyarok, magyarok. Várj itt van.

És szerintem itt nekem valami turpisság van, mert szerintem ez egy szelávi dal volt. De ami hód biztos, az az, hogy Sipos F. Tamás következik. Ez egy ilyen nyár, csupa mulatozás.

Musu, jött neked egy üzenet Mimikétől. Azt mondja, már most is borsózik a hátam, hagyok holnapra is, lehet inkább a jacuzziba kell menni gyorsan. Wow. Hát, ha ilyen jacuzzim lenne, nekem jó lenne a Mirelit borsó is.

Azon gondolkozom, hogy mikor 14-én hazamegyek, akkor hogy kéne megállni a Balatonparton. Aztán amikor megyek majd Tündér fele, akkor hogy kell megállni Mimikénél. Én már ide érzem meg én

szólít a nyár. Én mondjuk, ahogy öregszem, személy szerint sokkal jobban szeretem már a tavaszt és az őszt. Az őszt azt nagyon-nagyon-nagyon szeretem. A tavasz mostanság olyan szeszélyes. De a szép őszt azt nagyon szeretem. A nyárral sincsen bajom, csak ne legyen olyan nagyon-nagyon meleg. És nekem minden, ami 30 fok fölött van, az nagyon meleg.

Ugye ők egy fiktív magyar könnyű zenei zenekar, mely a Hogyan tudnék élni nélkül egy című magyar film zenés filmben szerepelt. És ez szerintem jön a következő rész.

szürke kisegérnek. Csoda szép estét, köszönöm, hogy itt voltál. És hát biztos munka van, vagy dolog van. Nem tudom, hogy te is szereted Szélnek a műsorát. 20 órától érkezik hozzátok majd Szél, és az ő Rockvillám című műsora.

Kárpátnámban itt vagytok, látlak benneteket, jó sokan vagytok, köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitangyó rádió hallgatót. 20 óráig Little Lion-t halljátok, és hevesen, legyesen zenélgetek nektek. Per pillanat egy pizza men énekel. És aztán 20 órától érkezik majd hozzátok Szél, és az ő Rockvillám című műsora, amelyben ma is egészen biztos vagyok, hogy válogatott, nagyon jó rockzenék kerülnek be. Ahogy azt ő szokta, az egészen lassúaktól, az igazán vadulósig, külföldi és magyar vegyesen.

És hát a holnapi napon is lesz nap, amikor majd Roni fogja kezdeni a sort 18-tól 20 óráig. Hiszen Szilnek programja van, és nem meri bevállalni, nem valószínű, hogy haza fog érni. Roni, bevallom, őszintén elvesztettem a fonalat, hogy káosz lesz, vagy hajrázás, de valamelyik lesz.

Mivel Ronin múlt héten hajrázás volt, ezért kizárásos alapon a holnap zenei káosz lesz. És 20 órától pedig kéz és a Music Party. Itt a Bitangyó Rádióban ez vár rátok holnap, a mai napon pedig 20 órától Szél és a Rockvillám. Cosmix és a Csak megyek. Itt a Bitangyó Rádióban. Hát lassan én is csak megyek. Aztán majd szombaton 18-20 óráig érkezem hozzátok, a héten vasárnap nem leszek, vagy legalábbis délelőtt.

0: Bella Ciao.
1: La mattina mi sono alzato

0: és akkor nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a kitüntető, megtisztelő figyelmét ebben a két órában, ebben az öt napban. Mert azért voltak mazohisták, akik mind az öt nap itt voltak.
1: Te legyen ti, che passerà mo, o vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao.
0: Szombaton 18 órától várlak benneteket szeretettel. Most fogadjátok szeretettel, Szilt!

Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a Messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak. Külön köszönet és nagy ölelés a cseteseknek, bár ma nem tudlak benneteket olyan nagyon megdicsérni, hiszen azért annyira nem voltatok aktívak, de jelen voltatok, itt voltatok. Köszönöm szépen! Jó szórakozást kívánok Szillel és az ő válogatott rock zenével. Legyen olyan a mai estétek és az egész hetetek, amilyennek szeretnétek. Csodás estét, csodás hetet, sziasztok, ciao.

Hey-ho, halli-ho, kellemes szép estét kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket itt a Bitangyó Rádió csetfalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Kedves Little Lion és Pinocchio, köszönjük szépen az elmúlt két-két órai adásotokat. Én nagyon élveztem, jó kis zenéket nyomtatok, toltatok, még ha nem is voltam a falon, én azért bele-bele hallgattam az adásotokban. Hát kérem szépen, itt van Roni, Bobby, R2D2, Bubu81, Edi, Nefertiti, Pista 67, Tündér, Tika, nagy puszi nektek, kellemes rockvillámozást kívánok mindannyiótoknak, és hát ugye azoknak is, akik a külsőről hallgatnak, vagy éppen a kollégáknak is, ugye, nagy puszi nektek. Aztán ugye jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon, ahol itt van Kócos 116, Neszeres, hú, kik vagytok, hol vagytok, Baby, Árnyék, és Roni. Hát kellemes, nem lazulást, rokkulást, ugye? Na de aztán itt vagyunk a heavenface.com oldalon is, ahol itt vannak 58-an kereken, és hát nem fogom felsorolni, hogy hányan kik vagytok, de az biztos, hogy egy biztos, hogy kitűnik köztük. Az nem más, mint Ironella. Hát kedves Ironella, engedd meg, hogy születésnapod alkalmából felköszöntsélek, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked, és mindenkinek, aki ma ünnepli a születésnapját, és ugye mai névnap is van, Medárd névnapja, úgyhogy a névnaposok és a születésnaposoknak nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok, fületek érjen bokáig, hát erre egy illő, jó kis zenét hoztam, úgyhogy sok boldogságot mindenkinek, figyelj, fülej!

Iron Ellának van a szülinapja, boldog szülcsinap, cheat. A nagy puszi békatka.

De hát akkor minden születésnaposnak boldog, Isten éltesse sokáig, szülcsi napcsit kívánok. Na de hát remélem mindenki felkészült, ugye hétfői nap van, 8-a, ugye? Eltelt a hétvége, remélem mindenkinek jól telt a hétvégéje. Jelenleg 26 fok van itt nálam Kőbányán, és azt regélték a meteorológusok, hogy lehűlés fog érkezni, pár csepp esővel, hát én érzem, megmondom őszintén, hogy jön a hideg front, de aztán hétközepére már egyre jobban jobb idők lesznek, jobb fokok lesznek, 28-29 fokok lesznek, úgyhogy reméljük a legjobbakat. Hétvégére meg, hát reméljük, ugye, kánikula is fog érkezni. Nos, kérem szépen, magyar és külföldi rockzenéket hoztam, remélem, jól fogjátok magatokat érezni. Dire Straits érkezik, Money for Nothing, aztán Hollywood Rose, Szedjetek szét!

Ugye 1977-et írunk, egy brit rock együttesről beszélünk, illetve hallgatjuk. What's that?

A jó illatból, ugye, kérem szépen, ez volt Hollywood Rose, szedjetek szét, hát figyeljetek, füleljetek, mert most olyan zene érkezik, amit még nem játszottam le, mert hogy hát viszonylag új Edda művektől a Híd című zenéje, nekem legalábbis új, nektek nem tudom, aztán nyilván jön egy régi is, Megadett, Obey to Call. Ez itt a Bütangyó Rádió, és hát ahol még hallhatóak vagyunk, az a www.portboletten.hu oldal, redzonechat.hu oldal, heavenface.com oldal, úgyhogy várok mindenkit nagyon sok szeretettel, mindig elmondom, a saját chatfalunkra, ami úgy szól, hogy Bütang, kötőjel, y-nal 2 o-val, jó, kötőjel, radio.com, úgyhogy gyertek.

0: Jó, halli-hó, ez a rockvilám velem szélel, egészen 22 óráig vagyok veletek. Néha elmegy a hangom, néha visszajön, hát ez egy ilyen történet. Én ilyenkor nyáron vagyok általában beteg. Na de a sok hidegtől, ugye? A fagyi, a jégkrém, meg a sok minden. Úgyhogy hát már volt nyáron tüszös mandulagyulladásom is, úgyhogy nem téma a történet. Na de kérem szépen üdvözlök mindenkit, aki esetleg most kapcsolódott bele a Rockvilám című műsoromba. És ugye megérkezett kedves aktív Csai is, nagy puszi neked, üdvözöllek kedves Árnyék. És hát Alex is itt van a redzonechat.hu oldalon, mert most éppen itt vagyok. Nagy puszi nektek is, külön-külön, és hát kellemes rockzene hallgatást bizony. Aki hallgat, az se hülye, azt szokták mondani. Vadrózsa, nagy puszi neked is, üdvözöllek is, hát kellemes zenehallgatást kívánok mindannyiótoknak. Na de, pörgünk tovább, mit szóltok hozzá, érkezik Ossian csend a vonalban. Már csak azért is, mert tudom, hogy nagyon sokan szeretik az Ossiant, én is szeretem őket, sőt, voltam koncertjükön is, nem is egyszer. Aztán érkezik Queen, egy jó kis Why Wants to Live Forever című zenéjükkel. Figyelj, fülej! Igen, Roli, hallgatni arany, hideg sör, hát neked, én nem sörözök, nem tehetem, sajnos, na de nagy puszi neked is, szemes, mert szemesnek áll a világ.
1: Megint hívtalak, hogy megkérdezzem, hogy érzed magad.

Szemes azt kérdezi, hogy stressz nélkül van élet? Hát figyelj, stressz mindig van és mindig lesz, csak attól függ, hogy mennyire vonzzuk be az agyunkba a stressz dolgokat. Néha el kell engedni a füled mögül, és hidd el, hogy jobban érzed magad.

Mert bizony vannak olyan emberkék, akik túl stresszelnek dolgokat, és olyankor hajlamosak bevonzani ugye a nem jó dolgokat, és hát akkor kell elgondolkodni, hogy kell ez nekem? Úristen, dobom el, de rögtön.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Szoktam mondani, hogy minden rosszban van valami jó, ugye? Ez így igaz.

a man's decapitated body lying on the floor.

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: A rockzene királyait hallhattátok, a Queen együttest, ugye? Hát tipikus, klasszikus rockzene, és ami utána következik, zenék, azok lesznek. Szerintem újat már nem nagyon tudok nektek mutatni, illetve hát tudok, ha úgy van. Nagyon rég hallottuk Scorpions, Bad Boys Running Wild, ez lesz a dal címe. Aztán érkezik Nirvana is, Ben Asson a dal címe. Figyelj, fülej!

Említettem Little Lion, hogy nem nagyon bírja ezt a 30 fokos meleget. Hát hidd el, kedves Andi, hogy van ennél még melegebb, amikor már konkrétan én úgy hívom azt a meleget, hogy szívmegálló meleg, amikor minden megáll, olyan meleg van, még egy semmi szellő nincsen, az a szívlapátos igazándiból. Ajánlom ilyenkor a sűrű zuhanyzást, illetve a légkondicionáló helyiséget, vagy akár egy jó kis jeges italt, vagy csak úgy hűteni magát az embernek, egy jó hideg dézsába beleülni egy kicsit, nem sokáig, mert a biztos vagyok benne, hogy úgy is fel lehet fázni a hideg vízben, úgyhogy hát hajrá! Egy kis Nirvana. Hát akkor, ha pára van, akkor hidratálj nagyon sokat. Állítólag a német csörök nagyon finomak. De még az alkoholmentesek is, ugye?

főleg még ezek a gyümölcsízűek is eléggé ihatóak, még a magyar sörök is, ugye, ami nullás sörök, csak éppen sok benne a cukor, úgyhogy aki cukorbeteg, az azért óvatosan igya. Na de hoztam magyar zenét is, kettőt méghozzá, az egyik Romeo vérzik, 2x után a dal címe, hát milyen lehet 3x után, ugye? Vagy éppen 4x után, hát majd az is kiderül egyszer.

De amúgy, aki nagyon oda van a sörökért, és szereti a söröket, van egy oldal, ahol mi is ugye hallhatóak vagyunk, az a www.porbolletten.hu oldal, az egy jó kis sörös oldal, nézzétek meg!

Ide a sört, a terem búráját, ne legyen sírás.

Köszi Nefertiti, hogy itt voltál. Kellemes pihenés neked. Na de hát, kedves Roli 35 kérdezte, hogy bor nincsen. Hát jelentem, hozok egy bort. Figyelj, fülej!

Ugye nem is olyan rossz ilyen metal eye cover, ahhoz képest, hogy ilyen csinált zene elég jó szól. Na de ami érkezik, az eredeti originál, igaz régi, mert hogy jönnek a klasszikus zenék, ugye? Nazareth, Victoria, U2, On.

Little Lion, Andri, hát figyelj, köszönjük, hogy itt voltál velem, és velünk a falon, és gazdagítottad a mai este fényét, kellemes pihenést, kellemes alvást neked, csaje, kollégina, nagy puszi.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Ha rég nem hallott dalocska szól.

És nyilván jön egy érdekesség számotokra és számomra is, mikor megláttam, hú, ez kell nekem. Jön, érkezik egy hölgy, Jennifer Rush, Rock Music verzióba, a Power of Love. Hát remélem jól fog szólni.

Hamarosan érkezik egy feldolgozás. A hölgyet úgy hívják, hogy Daria. Daria Zariskava. És hihetetlen, hogy mit fog előadni nem sokára nektek.

미안해 거자 소잖아. 아주 샤다 수박이야.

Na kérem szépen, most jön, ami még nem volt. Egy kis AC/DC zene, csak úgy csajosan.

Köszi, hogy benéztél, Maskora 67. Kellemes pihenés neked, aludt ki magad. Na de jön egy igazi AC/DC, Stiff Upper Lip, zene küldöm mindenkinek, aki szereti.

A következő zenét ajánlom minden férfinak és minden nőnek, és azt ajánlom, hogy kezeket a paplan alá, mert a dal címe Szeretkezni minden mennyiségben, az előadó Edda Művek.

Hát ez igen gyors, ugye? Gyorsan elment ez a zene. Na de érkezik Queen, Show Must Go On.

Nos kérem szépen, most tessék fülelni. Hosszú lábú asszony. Hobo Blues Band.

0: Bon House au 5e vidéo.
1: Hát szegény Billy, ugye, érkezik a Road, a dal címe Tévút.

Igen, érkezik egy kis újdonság hangszerelésben az Hot Zier Tutti Zacsi, ugye? Heaven and Hell Sissy Catch rock verzióba. Figyelj, fülej!

Hoztam a hónom alá, csaptam egy meglepetés zenét. Az előadó Janis Joplin. Egy jó kis blues zenét hoztam, mit szóltok hozzá? Hello, Black Lover Blues. Figyelj, fülej.

Hát bizony, aki még nem tudja, mert hogy nem tudjátok nagyon, én holnap nem leszek, mert dolgom van, szerdán leszek majd csak, és pénteken. A megszokott időben 16 órától várok mindenkit szerdán, a megszokott jó kis retro adásommal, úgyhogy várok mindenkit sok szeretettel szerdától. I've been dragging down across my soul. Üdvözöllek, János nagy puszi neked is. Clock hands biting at my tired skin. Én ezzel a jó kis blues zenével búcsúzok el tőletek mindenkitől. Nagy sok szeretettel. Köszönöm, hogy velem voltatok, velem tartottatok. Holnap érkezik majd Roni, és ugye a fiúk Kézi, úgyhogy tartsatok majd velük, aztán jövök majd szerdán, ígérem, 16 órától. Kellemes éjszakát, szép álmokat mindenkinek, szilvoltam.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Mások csak beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több, több, még több zene.
7: Bá, bá, bá, bá. Aha, aha.
8: Oh, dieses, die, Spin.
7: Ha ha ha. Ba ba ba ba.
8: Kannst du die Trompeten mal mit einstarten?
9: I warn you about my secret. I'm going to expose a creator to your bodies, to your mind and souls. Don't be alarmed. Your own.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, mert csinálj, amit akarsz.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Jutani Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

battles of the night have never died.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night?